tempoede, nem te van a minél, a vásárája. Légy tempoedatok el, ha jött a léa. A vásárája léa, a rebekányára, a sáma. Tudom, se kvartó felé, mert a vele gloria de mia, mert a hele, mert a pédó sánta se mueve, se mueve, se mueve. Ahí está Dios, y con él.